0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fajn.
1: To je Crazy rádio.